el azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman, ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemét stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: Na meg a bulá.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASE FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BASE FM.hu.

0: pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.
1: 50%. Yeah. Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

0: Space FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Felfrissült a levegő. Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha üt meg, szaladj el, már jobb az, mint
1: kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem. Szó, eljött, szó, már jön, mert meg kell.

A bling, a kuma, a címbim. Ja, az nem, az nem, az nem.

0: to the chain. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Újraindultak a Flirt motorvonatok. Mentőlva babaváró hiteleseknek. Kiszélesítik a közbringák tesztelését. Önök Gál Ildikót hallják. Újraindultak a hőség miatt leállt Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-je helyett november 1-jéig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
2: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Nép Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper csütörtök reggelt mindenkinek. A mikrofonnál RP, induljunk ma, jön Vézsé.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper csütörtök reggelt mind a hallgatónak. Megyünk tovább BSV-ékkel, akik nemrég feléptek a Rádió 1 bulin. Érkezik tőlük, amióta elhagytál itt a kedvenc rádiótokban.

0: vágyanak szépen. Soha ne találjátok meg végül a széfet. Kérem az angyalokat, hogy adjanak szépet.
1: Now brother look at here. Szólj a tesóknak. 96.4 B7 Rap.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát. Érkezik tőlük a Schwindler itt a 96.4 BSFM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is, a belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd be a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
2: Felfrissült a levegő. Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: egy svindler.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Remélem mindenkinek szuperül telik a csütörtök, hamarosan véget ér a hivatalos munkahét, úgyhogy azért egy fél mosolyt már el tudunk engedni. Addig is önnek a legjobb dalok, mint például Doja Cat és az Agora Hills.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, towo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Vészközlekedés.
3: Szuper csütörtök reggelt minden vészesnek. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Sávlezárásra kell készülnötök Budán a 10. kerületben, a Fehér úton, amely a Gyakorló utcánál található résznél kezdődik. Érkezik nálunk Azária Des közöse, és jön a Drogba, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 9.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 BSFM-en. To be popular, that's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Újraindultak a flirt motorvonatok. Mentőlva babaváró hiteleseknek. Kiszélesítik a közbringák tesztelését. Önök Gál Ildikót hallják. Újraindultak a hőség miatt leállt flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
1: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Szuper csütörtök reggelt, ez a 96.4 Bass FM, a mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább három hazai zsiványjal, akik egy márkán keresztül fejtik ki a véleményüket a világról, és eléggé élesen. Ilyen Beton Offi, Lil Frak, Krúbi triója, Off-White, itt a 96.4 Bass FM-en.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a kepsen, de falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: shit.
1: Közlekedés.
2: Csodás ütörtök reggelt, és egész nap csak óvatosan az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Útszűkületre kell készülnötök továbbra is a harmadik kerületben, Budán, a Raktár utcában. Erről mindenképpen hasznos, hogyha tudtok. Jön nálunk Juice WRLD, aki már sajnos nincs köztünk, viszont az egyik csúcsdala igen, amit pörgetünk. Ez nem más, mint a Lucid Dreams, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében, és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanumankind, Call Me közöse, és a Big Dogs csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Iskola kezdési támogatás jöhet. Kinevezték az OK fővezetőjét. Veszélyes bogár támadja a kőrist. A mikrofonnál Gál Ildikó. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról. Több százezer gyerek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást. Az intézkedésről a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Nem pihennek a honatyák, Ruf Bálint miniszter újra a rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítmény értékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június közepén hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Megvan az új országos kórház főigazgató. Tóth Árpád korábbi intézményvezetőt, egészségügyi szakértőt nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A szakember pályafutása során 15 évig dolgozott mentőorvosként, ezután a Veszprémi Kórház orvosigazgatói és stratégiai vezetői feladatait látta el, majd az Írci Kórház főigazgatója volt. Azóta a norvég egészségügyben munkálkodott tanácsadóként, elemzőként, valamint vezetőként. Újabb veszélyes faj okozhat gondot Magyarországon. A kőrisrontó karcsú díszbogár megjelenését június végén Beregsurány térségében regisztrálták. Akár tömeges kőris pusztulást is okozhat, ezért a NÉBI a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. Egyre inkább teret nyer a Sieste a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, a másokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás.
1: Felfrissült a levegő. Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nehéz közlekedés.
1: Szuper csütörtök reggelt minden vészesnek, és egész nap csak balesetmentesen az utakon, főleg ebben a nagy melegben megéri jobban koncentrálni, mondom az infókat hozzá. Lezárásra kell készülnötök a 11. kerületben, Újbudán, a Kemenes utcában. Ez az info mindenképpen jól jöhet. Jön nálunk Coil Array és a Players. Itt a kedvenc rádiótokban csütörtök reggel is a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2024. július 6-án döntött úgy, hogy megjelenteti ezt a videóklipet, illetőleg ezt a dalt. Ő nem más, mint Tommy Richman, és érkezik a mára már 110 millió feletti ligában játszó Million Dollar Baby. Itt a 96.4 Biz FM.

Műsorajánló. A 96.4 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden.

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek árkádbudapest.hu.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Károkat okozott a vihar, megújul a fővárosi parkolás, óriás halat fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat, legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás. Hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kérje a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
7: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosító szerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
6: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper csütörtök reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább, méghozzá a sikeres Tommy Richman Million Dollar Baby után egy hazai dúóval, illetőleg egy szóló előadóval érkezik BSB Biodex közösen és a Lidokain, amely elég komoly társadalomkritikát tartalmaz. Itt a

0: Unbreakable.
1: 96 Ace FM, Rap Hip Hop R&B, legyen szép napotok, és csak óvatosan mindig vezetés közben. Érkezik Internet Money, Gunna Don Toliver, N.A.V. 4-ese, és a Lemonade, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Rappers. 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy kiváló hazai duó nyári slágerével. Több mint egy éve debütált és még mindig a hatodik legnépszerűbb a hazai zenék listáján. Megérkezett egyébként már az utánpótlás is, itt az újabb következő nyári dal. Na de ez még marad a 2025. augusztus 4-i Oh Mama, Dash és Young Fly tollából. Itt a 96.4 Biz FM.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Erőre kaptak a Flirt motorvonatok. Többen tesztelhetik a közbringákat. Razziáznak a Balatonon. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Újraindultak a hőség miatt leállt Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli meleg a működésben. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a szerelvények megállás után nem tudnak újra elindulni. Mentőövet kaptak a babaváró hitelesek. 4 hónappal meghosszabbította a kormány a támogatás gyerekvállalási határidejét. Az érintetteknek július 1-e helyett november 1-ig kell teljesíteniük a feltételt. A korábbi kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, hogy új szabályozást készítenek elő azoknak, akiknél a vállalt gyermek nem született meg a határidőre. A kedvezőbb feltételeket tartalmazó rendszert társadalmi egyeztetésre bocsátják. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Az eseményt szombaton tartják, 6000 adag halászlevet főznek, 20 óriási bográcsban, és sült halat is készítenek, többek között keszeget és kárászt. A rendezvény fő célja ezúttal is a halfogyasztás népszerűsítése. Mostantól még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. A cél, hogy még szélesebb körből jövő visszajelzések támogassák a hálózat véglegesítését. A Budapest Go alkalmazásban jelenleg érvényes bérlettel rendelkezők, valamint azok, akik 2024-ben vagy 2025-ben éves vagy fél éves MOL-Bubi bérletet vásároltak, ingyen kipróbálhatják a szolgáltatást, miközben a BKK folyamatosan monitorozza a működést, és a visszajelzések alapján elvégzi a finom hangolást. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást.
2: Felfrissült a levegő. Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 2024-ből érkezik egy tengeren túli szupersztár, aki tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen letette a névjegyét a hip-hop szakmában. Ő nem más, mint Eminem, érkezik tőle a Houdini itt a Bass FM-en.

96.4 Rap Hip Hop. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper napot és kellemes reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Közraktár utcában, a 9. kerületben, amely közelesik a Cucor utcához. Erről mindenképpen hasznosat tudtok. Jön nálunk látó Ice Spice duója és a Super Giat. Itt a 964 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 9.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Pitty Bandit, a Bindobiszki csempé.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotása Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Loving on Me, itt a 96 Biz FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Könnyebb lehet az iskola kezdés. Megvan az okfő új vezetője. Veszélyes bogár jelent meg hazánkban, a mikrofonnál Gál Ildikó. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról. Több százezer gyerek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást. Az intézkedésről a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter mára ígért részletes tájékoztatást. Nem pihennek a honatyák, Ruf Bálint miniszter újra a rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte hétfőre és kedre. A témák között szerepel az ügynök akták nyilvánosságra hozatala, a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a pedagógusok teljesítmény értékelése is. Az országgyűlés tavaszi időszaka június közepén hivatalosan véget ért, és a házszabály szerint nyáron csak rendkívüli ülés összehívásával lehet parlamenti ülést tartani. Megvan az új országos kórház főigazgató. Tóth Árpád korábbi intézményvezetőt, egészségügyi szakértőt nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A szakember pályafutása során 15 évig dolgozott mentőorvosként. Ezután a Veszprémi Kórház orvosigazgatói és stratégiai vezetői feladatait látta el, majd az Írci Kórház főigazgatója volt. Azóta a norvég egészségügyben munkálkodott tanácsadóként, elemzőként, valamint vezetőként. Újabb veszélyes faj okozhat gondot Magyarországon. A kőrisrontó karcsú díszbogár megjelenését június végén Beregsurány térségében regisztrálták. Akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, ezért a NÉBI a szükséges növény egészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el. Egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, a másokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás.
2: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem most már mindenki belerázódott a napba és a reggelbe az idő ellenére. Jön nálunk T-Deni, és rombolunk tovább. Érkezik a Wow, egy

90 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper reggelt és kellemes napot mindenkinek. Érkezik egy abszolút tengeren túli szupersztár, majdnem megcsinálta a dupla gyémántot, ami azt jelenti, hogy 20 millió eladott példány, így idézőjelben csak 16-szoros platinát ért el. Ő nemes, mint a legendás Travis Scott, és az egyik legelborultabb vizuállal ellátott videóklipje, pedig itt erős a verseny. Dübörög nálunk a Sika Mode, csumára hangerőt merezi, aztán adni fogja.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyjából azt el lehet mondani, hogy aki The Weeknd-del csinál egy közös dalt, az mindenféleképpen abszolút magaslatokba ér, mind nézettségben, mind pedig ismertségben. Érkezik The Weeknd, Playboi Carti közöse és a nagy sikerű Timeless itt a 96 Base FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot mindenkinek. Megyünk tovább a legendás Naughty by Nature-rel és az 1993-ban debütáló Hip Hop Ray-el. Nagyon-nagyon letette a névegyét a hip hop dalok körében, és egészen a mai napig népszerű. Én mára velünk búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenki töretlen szeretettel. Nektek még szép napot, kitartást, szeretet az éterbe. A mikrofonnál Árpi volt. Béke, sziasztok!

0: Rap, hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bassfm.hu.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezünk egy kiváló hazai dallal, produceri oldalról a nagyon szimpatikus Ginger, illetőleg Sárközi Nikolász szerepel. A szöveget VZ és Rézműves alkotta meg. Nagyon-nagyon sok millió, bőven már 6 millió fölött járnak, és ez folyamatosan növekszik, hiszen egy rendkívül jó hangzású dal lett, jó fresh, és egyébként a flow nagyon-nagyon catchy. Ha meghalok se albumról érkezik, VZ Rézműves kombója. Várj meg! Itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, tudj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Tomboló viharral jött a hidegfront, változik a fővárosi parkolás. 110 kilós halakat horogra jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd be a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kéri a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
3: Délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul, 30 foknál nem lesz több. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bész FM, Rap, Hip-Hop, R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és kezdjük el az előttünk álló 4x60 percet. Érkezik kezdésként Diaz, Menta és a Méreg.

0: Pesten kívül is.
1: bzfm.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell vedd.

96.1 Bass FM, Rapipel per R&B, Travis Scott-dala, egyben Flex és Pofon is, hiszen az első helyen nyitott a Billboardon, utána pedig akkor átzuhant, hogy sokan arról beszéltek. Imádom benne a fúvós zenekart, a kedves rádiótokban az újam, a 4x4.

Bass FM 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rappi-Pepe R&B érkezik Tideni egyik csajbarát dala, és hogyha azokról a klasszikus repes gyökerekről beszélünk, akkor itt már inkább egy kicsit eltolta a rádióbarát popposabb irányba. Ez a dal tipikusan az, amikor egyetlen kérdés köré van felhúzva a sztori, mégis pont ettől ragad be. És hát valljuk be, hogyha egy refrént egyszer elég ahhoz meghallgatni, hogy napokig benne maradjon a fejedbe, akkor az pont egy

0: holla, bitch, holla, sit down. Holla, bitch, me on move. Sit down. Holla, holla, holla.
1: 96.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, előkészítettem már a következő órát, úgyhogy együtt gyúrjunk belőle valami nagyon maradandót. Érkezik Dash és Young Fajdala a bészre, oh mama!
2: Műsorajánló. A 96.1 BSFM bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében, Secret Garden. A színpadon, Bruno.

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Red Pip-up, R&B-p. Érkezik az a Chris Brown, aki konkrétan egy tini fiúból csinált R&B szuperfegyvert. Ezzel a dallal, hiszen 16 éves volt, amikor belőtte magát a Billboard legelejére. Itt a kedvenc rádiótokban, a Ráni

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bass FM, Rappi Pep R&B, érkezik Morionesz, aki bombaragadós refrént írt ehhez a dalhoz, és mi nem is nagyon szeretnénk tőle szabadulni. A kedvenc rádiótokban szól ez az ára.

0: Everything he hurt. Hurting, I'm that, I'm that.
1: BFM Rap Hip Hop
2: 0629649999. Ezen a Viber számon tudtok hozzánk becsörögni, vagy akár az üziteket elküldeni. Én Faragó Janka vagyok, és a következő órára a tervem Doja Cat és az Agora Hills.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.1 Bass FM, Rapibe, Párebbi, lépjünk be az Aria teljesen sajátos univerzumába, amit konkrétan még annó a YouTube-ról kezdett el kiépíteni. És most itt a Pull Up.
1: Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Azért az is egy szint, amikor valaki eljut odáig, hogy a saját videóklipjeiben nem is kell színészkednie, hanem 1v1-be magát alakítja. Tidani-nél ilyen idők is jártak anno a Rockstarban.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenet leg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Mivel sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felé.

felejtett kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Több a sok száz, csak egy nap mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, már éjjel felejtett. Engem szidni, mostanában divatlám. Mégis itt vagyok, még mindig, hogy vége lenne, vitatnám. Hallom az ex-szám.

DNS Swindler. 964 Bass FM, Refi Peppa R&B. Ez a track konkrétan arra van optimalizálva, hogy nyáron 3 másodperc alatt táncolj rá, aztán pedig soha többet ne jusson eszedbe. DJ Snake, J Balvin és a Lakó Contigo.

0: oyeke tama oyeke jello oyeke jowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Érkezik Lunis dala, amit sokan csak egy laza, idézőjelbe vett füves dalnak hisznek, közben pedig a beat alatt egy régi szalfelvétel van szétszeletelve, ami sokkal komolyabb hangulatot ad neki. Ráadásul később egy horrorfilmben új sztorit írtak köré, egy ilyen nyugtalan, sötét verzióban is létrejött. Itt pedig a napos oldal,

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a legjobb helyen jársz, hiszen olyan magyar előadókat hallotok nálunk, amit másik rádiókban nem igazán. A következő órára is van egy ilyen tervem Tessel és veletek. Én Faragó Janka vagyok, érkezik a Winnie Pooh.
1: Műsorajánló. A 96.1 Bass FM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett fák tövében Secret Garden. A

0: FM-ben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Drum'n'Bass FM 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, ez az a tájladal, ami nem a popot szeretné kiszolgálni, hanem egy kis laza afrobeat lüktetést hoz a napunkba. Itt a Bass FM, szól a Push to Start.

96.4 Bass FM, Rappivel PRMB érkezik 21 Savage és Post Malone. Amúgy Post Malone eredetileg nem is rappernek készült, hanem inkább gitáros, indie irányból indult. Aztán az internet meg a SoundCloud korszak átírta az egész karrierjét. Itt a Rockstar.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és köszi szépen, hogy együtt töltöttétek velem itt a mát. Holnap is jövök, és nyitjuk majd a pénteket. Most pedig Préda Piával megy tovább itt a Bészen. Minden nagyon-nagyon szuper zene. Például VZ és Részműves, és a Várj meg!
2: Várj meg, ne siess, kérlek, várj meg!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

0: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Iterben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Ilyen például Eminemtől a Houdini is. Ezzel megyünk tovább a 96.4-en.
1: Hey, I'm, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

98.4 BFM, rap, hip-hop, R&B, 50 Cent újból kiállt Chris Brown mellett. Megosztott egy statisztikát, ami szerint Chris Brown a legtöbbet keresett R&B, pop előadó művész Amerikában. Azt írta a képhez, hogy bármit tehettek, a számok nem hazudnak. Érkezik hozzánk 50 Cent, Just a Little Bit, a BFM.

0: osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Lil Wayne volt az, aki felfedezte Drake-et. Amikor először találkoztak élőben, rappelni hallotta a kanadai sztárt, azóta bevallotta, hogy az nem annyira tetszett neki, de meghallotta őt énekelni a saját dalamaira, és egyből lenyűgözte őt. Pörögjön most Drake-től a Nokia, itt a Bass-en.

7 kár, 8 kár, felemelem a kár. A kár, ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem. Szóval, hey, you, oh my, meg kell a csatok.

0: A bling.
1: A bling. A komám. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az new school.
2: Bro, vágod. Ez a 96.4. Peace FM. Rap. Hip-hop. R&B.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96.4 99 99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Kitti kérésére a tipp-tippel folytatjuk, Dash-től, Young Fly-tól és Azariától. Itt a BSFM.

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Méghozzá a Schwindlerrel, úgyhogy nem sokára érkezik hozzánk Pifó és Marics Peti. Itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beast FM bemutatja Sopron Fest. Július 2, 3, 4. A fénnyel festett

Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96.1 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Ilyen a The Real Slim Shady is, Eminemtől, itt a Biz-en.

Sunset in every place.

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n. Ez Észőproki és Skepta közöse, Praise the Lord, a 90.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

0: a mélyében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyelje nekem.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Doja Cat elvarázsolta a közönséget és a zenei kritikusokat is a BET Awards-on. A díjátadó gálán volt egy olyan rész, amikor Lauryn Hill előtt tisztelegtek az előadó művészek, Doja Cat hatalmasat ment. Érkezik tőle az Agora Hills, a 96.

0: 96.7 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha te is Tideni rajongó vagy, van egy jó hírem a számodra, ugyanis forgatja az új klipjét. Igazi summer vibe-os, medencés hangulatos lesz, izgatottan várjuk. Eztől a szörnyeteg, a Bissen.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

Doggy Dog. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában is lesz majd old school, újdonság, dögös beateket is hozok. Most hazai vizeken megyünk tovább, a Diaz Mentával, Méreg, itt a Bészen.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Dávid írt nekünk, szeretne kérni valami jó kis Eminemet, amivel nem annyira szűkítetted le a kört, mert szerintem az összes zenéje eszméletlen jó, de mondjuk mit szólsz a Without Me-hez? Küldöm neked sok szeretettel a 96.4-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Torlódás van a Krisztina körúton a második kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. És hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Jobber törpörög a Stars, itt a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

94 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Csatlakozhatok hozzánk a social médiában. Megtaláltok minket a Facebookon és Instán is, Beats FM Hungary néven. Buraival, Fehér Krisztiánnal, SM-mel és Márióval, a Barna lányjal folytatjuk. Itt a Beats.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet, hogy sohasem fog

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában olyan előadó művészek lesznek velünk, mint például DMX vagy Laró. Az óraindító nem más lesz, mint az Omama, Destil és Young Fly-tól. Itt a BFM.
0: Műsorajánló. A 96.4 BFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

0: Secret Gardenben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Cardi B-vel megyünk tovább, aki megnyerte a BET Awards-on a legjobb női hip-hop előadónak járó szobrocskát. Ez tőle az Enough.

0: Pénzközlekedés.
1: 96 Nébész FM, Rap Hip Hop, R&B. Zoli írta meg nekünk, hogy a 12. kerületben beállt a Böszörményi út, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót. Küldöm neked a Walmarttól a Playboyt, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Csípőtekerésre felkészülni, mert Lucca szeretni a taki-takit. Nagyon jó kérés, DJ Snake, Cardi B, Ozuna és Selena Gomez érkezik a Bass-en.

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Szarok én az off-fight-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top fight.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De ahogy 6-6 üt az óra, el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Még egy zene belefér, ezzel búcsúzom tőletek, Glorillával és a TGIF-el, itt a Bass-en. Hey!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, Rappi Papa, R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, indulunk még hozzá Doja Cat után, VG-vel és Részművessel, és Várj meg című dalokkal itt a BSFM-en.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. So fair. Yeah.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar kollabbal. Frissen ropogósan hozom nektek BSV-ék, illetve Nagybogi közös dalát, aminek a címe Always Be Mine. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Rap Hip Hop.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Kapaszkodjatok, maradunk a jó kis dinamikus zenéknél. Most már magyar vizeken jön Beton Hofi Bagira című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96 Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Youngfly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, Dash Young Fly és Ezerje után pedig Polo G-vel megyünk tovább, tőle is Rapstar című dalával itt a Bass-en.

0: mindenki néz, néz, néz. 96.4 Beast FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Szakaszos lezárásra számítsatok, méghozzá Dózsa-György úton hárrafele jártok. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Beton Hofival. Tőle is pörögjön Angyalok című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Base FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: Oh, there them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Snoop Dogg és barátai után gurulunk is tovább Diazzal és Mentával, és közös kollabjukkal jön Méreg című daluk. Hiába,

96.4 Bass FM, Rapid Fire, NBA Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, ne feledjétek, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es számon. Travis Scott Highest in the Room című dala után pedig egy nagyon szuper 4-es magyar kollabban megyünk tovább. Jön Bruno és Pac, illetve jönnek Valmárék, ez pedig Baby című közös daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. A legújabb

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en. Mutatom is, miben megyünk tovább.

műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja Sopron Fest július 2-3-4. A fénnyel festett

érdemben. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Megyünk is tovább, a hangzás régi, a flow viszont teljesen új. Jön Coil Ray Player című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

96-ig Bass FM, Rap Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Dash és Young Fly, Oh Mama című slágere után egy igazi klasszikussal gurulunk tovább, méghozzá Chameleon Air és Crazy Bone Riding című dalával. Jó pár mém is született belőle, és az is biztos, hogy szombaton délután ezt is fogjuk nektek pörgetni a belvárosban az Aquarium teraszon.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Bizony, tapossuk tovább a gázt, úgy, ahogy Tiden, illetve Jabber közös kollabjukban jön Gáz című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Tupac ikonikus dala az All Eyes On Me után VZ-vel. Tőle is szóljon első nagy dala, a Jamaica. Itt a kedvenc rádiótokban a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: ilyen egy svindler.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok még üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-4-99-99-es számon. Pifu és Marics Peti után The Weekenddel és Playboy Kártival megyünk tovább, és Timeless című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

0: Láncon vagy.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Beton Hoffi Páncél című slágere után gurulunk is tovább, méghozzá Wiz Khalifával. Tőle is szóljon Weed & Boys című dala itt a Bass-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Glorilla Jégló című száma után némileg visszautazunk a múltba. Egy kis multidézés következik, mondhatni Gangsta Zoliék módjára. Ugyanis jön az egyik nagy ikonikus daluk, a jó, a rossz és a kártel. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en. Na gyerünk!

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalon, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Biszki Csempész Krúg, sose tudod, hogy ki van vele.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 BSFM.

0: the witty. New Jerus, get the fuck up. Shaolin, get the fuck up. Long Isle, get the fuck up. Worldwide.
1: Bisa FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Pharaoh Monk, Simon Says című ikonikus dala után hősökkel tőlük is pörögjön Maradok Bent című slágerük. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a Bisa FM-en. Jó hét, sziasztok!

0: 1. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, ez a Bass FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Bass FM.
1: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.